FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szeretőt.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körös Vegyállatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felek augusztus utolsó előtti hétvégén a munkát Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köti össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncert.
1: Hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
2: Én nem értek veled egyet a múljabban, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
1: Én nem találkoztam még ilyennel.
2: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fokrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ez szerintem semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ezt nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
1: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia, az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
2: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de
3: van például

0: szoktunk inkább, ahol azért valamennyi szabad kezet
1: kapsz, de
0: ahol tényleg életet szeretnének belevonni.
1: Nem panaszkodok, mert alapvetően szóval elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például a divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok abban a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg hogy alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete, amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek, sőt, én nagyon sok üzenet

magát a fókuszt, azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtermi reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét.

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől
0: függ. Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Hogy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, miután lemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről

0: Elitről készített portréim jelennek majd meg, és ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonban, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul. Jó reggelt és kellemes ébredezést és boldog névnapot a Hildáknak. Őket mindenféleképpen köszöntsük. Indul a mai műsor is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazinműsor. Ha ma sok minden vár ránk, ne próbáljuk az összes teendőt fejben megjegyezni. A mai napindító tipp arról szól, hogy írjuk le egy papírra vagy a telefonunkba azt a 3-4 dolgot, amit ma biztosan el kell intéznünk. Már az is sokat segít, hogy nem kell folyamatosan azon gondolkodni, hogy mit felejtettünk el. A fejünkben pedig marad hely annak is, ami tényleg fontos lehet. Ez volt a mai napindító tipp. Most vissza a dalokra. I know my...

0: Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük kalendáriumunkban a mai nap híresebb szülötteit. Például Charlie Sheen amerikai színész 1965-ben éppen a mai napon született, ahogy Gareth Southgate is, korábbi angol válogatott labdarúgó és szövetségi kapitány 70-ben a mai napon. Ők voltak a mai nap híres szülöttei. Vissza a dalokra, jó reggelt!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és 2 Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ipoly Tarnócra látogatunk, olyan megkövesedett fákat és állati lábnyomokat is találhatunk itt, ide látogatásunkra, amelyek több mint 20 millió évesek. Egy ősi vulkánkitörés hamuja temette be az egykori erdőt és az ott élő állatokat, így különleges módon megőrződtek a nyomaik, érdemes lehet akár ide is ellátogatni. Ez volt a mai rövid hazai kalandozónk a reggel kellős közepén, most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója, Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: A programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok, sziasztok, Karacki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Kevés lesz a felhő, napos idő várható, aztán késő délutántól megnövekvő fátyol felhőzetre lehet számítani, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet délután 29 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft. Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
5: Csaba Rádió.
4: 24 órában Békés Csabáról.
5: Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Az utóbbi időben képzeljék, a mesterséges intelligencia a tudományos kutatásban is egyre fontosabb eszköz. Nem csak szövegeket vagy képeket tud elemezni, hanem hatalmas mennyiségű tudományos adatban is képes mintázatokat keresni. A kutatók pedig azt is vizsgálják, hogyan lehet az AI-t úgy használni, hogy gyorsítsa a felfedezéseket. Ez hatalmas nagy kiváltság lenne. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
4: A látás az egyik legfontosabb érzékünk, mégis sokszor csak akkor figyelünk rá, amikor már romlást tapasztalunk. Pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük szemünk egészségét hosszú távon. Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres szemvizsgálat. Akkor is érdemes évente ellenőriztetni a látásunkat, hogyha nem hordunk szemüveget. Sok szembetegség, például a zöldhályok, hosszú ideig tünetmentes és csak szűrés során derül ki. A mindennapokban különös figyelmet kell fordítanunk a képernyők használatára. A hosszú megszakítás nélküli monitorozás könnyen szemszárassághoz, fejfájáshoz és homályos látáshoz vezethet. Érdemes követni a 20-20-20 szabályt. 20 percenként nézünk el legalább 6 méterre, 20 másodpercre. Ez segít ellazítani a szemizmokat és csökkenti a terhelést. A megfelelő megvilágítás és a helyes testtartás szintén sokat számít. A táplálkozás is kulcs szerepet játszik a látás megőrzésében. Az A-vitamin, a lutein, a zeaxantin, valamint az omega-3 zsírsavak mind hozzájárulnak a szem egészségéhez. Ezeket megtaláljuk például a sárgarépában, a spenótban, a kelkáposztában, a tojás sárgájában és a tengeri halakban. Az antioxidánsok segítenek védeni a szem sejtjeit az öregedés és a környezeti hatások okozta károsodásoktól. Nem szabad megfeledkeznünk az UV védelemről sem. A napsugárzás hosszú távon károsíthatja a szemlencsét és a retinát, ezért erős napfényben mindig viseljünk UV-szűrős napszemüveget. Ha pedig poros vagy veszélyes környezetben dolgozunk, használjunk védő szemüveget, hogy elkerüljük a sérüléseket. Összességében tehát a látás megőrzése nem bonyolult, rendszeres ellenőrzés, tudatos képernyő használat, megfelelő tápanyag bevitel és a szemvédelme a környezeti hatásoktól mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy hosszú időn át élesen lássuk a világot. Jó egészséget!
3: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
5: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jelentkezem holnap is, minden jót.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csak nem 1000 oldalnyi adatot adott át a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának. Varga Mihály jegybankelnök közölte, a kért statisztikák és dokumentumok átadása mellett a jövőben is együttműködnek a testülettel. A tárcavezető hangsúlyozta, az MNB új vezetése elkötelezett az átlátható működés mellett, és minden törvénytelenség gyanúja esetén megteszi a szükséges feljelentéseket. A Magyar Olimpiai Bizottság jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást a 2024-es Párizsi Olimpia 308 millió forintos sport- és formaruházati megrendeléseinél. Az állami számbevőszék jelentése szerint a szervezet közjogi testületként köteles lett volna lefolytatni az eljárást a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás felhasználásakor. Az ellenőrző szerv arra szólította fel a bizottság elnökét, hogy a jövőben tartassa be a közbeszerzési szabályokat és 30 napon belül készítsen intézkedési tervet. Csak nem 1000 oldalnyi adatot adott át a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának. Varga Mihály jegybankelnök közölte, a kért statisztikák és dokumentumok átadása mellett a jövőben is együttműködnek a testülettel. A tárcavezető hangsúlyozta, az MNB új vezetése elkötelezett az átlátható működés mellett, és minden törvénytelenség gyanúja esetén megteszi a szükséges feljelentéseket. Megnevezte média testületi jelöltjeit a Tisza párt országgyűlési frakciója. A független közmédia testületbe Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort, míg a média tanácsba Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot és Nagy Krisztinát javasolja a párt. Bújdosó Andrea frakcióvezető hangsúlyozta, a jelölteket független szakmai szervezetek javaslata alapján a közpénzek átláthatósága és a sajtószabadság biztosítása érdekében választották ki.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Kevés lesz a felhő, napos idő várható, aztán késő délutántól megnövekvő fátyol felhőzetre lehet számítani, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet délután 29 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.
0: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan. Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furtay-Szekete úton vasúti átjáró épül. Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. szeptember 3-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Jubileumi tanév kezdődött a békési refiben. Internetes hirdetéssel csapott be két férfit egy szeghalmi nő. Magyar értékek 4 percben Szarvason. Ünnepi istentisztelettel kezdődött a tanév a békési szegedi Kis István Református Intézményben. Az idei esztendő több szempontból is jubileumi az iskola életében. Az intézményt 475 évvel ezelőtt alapította a szegedi Kis István Református. 35 éve került ismét egyházi fenntartásba, 15 éve pedig óvodával is általános iskolai intézményegységgel bővült a közösség. 5 év az óvoda új épülettel is gazdagodott. A tanévnyitó istentiszteleten Katona Gyula esperes hirdetett igét, majd Kálmán Tibor polgármester is, Bencs Rotné Kecskeméti Krisztina főigazgató köszöntötte a tanévkezdő közösséget. Az intézmény közlése szerint a jubileumi év a múlt felidézése mellett arra is lehetőséget ad, hogy megfogalmazzák, mit jelent ma tovább vinni a több évszázados örökséget. Az ünnepségen fogadalmat tettek az első osztályosok, valamint a 7. és 9. évfolyam diákjai. Az intézmény új pedagógusa szintén fogadalmat tett. A tanévnyitó a szózat eléneklésével zárult. Két rendbeli kisebb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a szeghalmi járásügyészség egy 24 éves büntetett előéletű szeghalmi nő ellen. A vádirat szerint a nő internetes hirdetésben kínált erotikus szolgáltatást, azonban a két jelentkezőtől átvette a pénzt, majd a szolgáltatást nem teljesítette. Az első eset tavaly júliusban történt Békés Szent Andráson, ahol a nő egy nyírségi férfitól 100.000 forintot vett át egy táncos műsorért, majd a pénzzel együtt távozott. Néhány héttel később egy békési férfit is hasonló módon csapott be, tőle 40.000 forintot kért a szolgáltatásért, további 20.000-et pedig utazási költségként, majd a találkozót követően szintén távozott. A megkárosított férfiak kára azóta sem térült meg. A szeghalmi járásügyészség ezzeles kiszabását indítványozta, emellett azt is kért a bíróságtól, hogy kötelezze a vádlottat a teljes kár megtérítésére. Magyar értékek, kultúra és a fenntartható környezet áll a középpontban a 12. Kulturális Filmek Fesztiválján Szarvason. Idén is elkészültek a hagyományos 4 perces portréfilmek, amelyekkel a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar filmesek mutatják be a nemzeti kultúra értékeit. A fesztiválon évről évre mintegy 50 alkotást értékelnek. A verseny célja, hogy olyan magyar emberek életét és munkásságát mutassa be, akik saját közösségükben a nemzeti kultúra őrzői és továbbadói. A fesztivál alapítója, Bolyáki Attila elmondta, a rendezvényt kifejezetten portréfilmversenynek szentek. Olyan magyar személyiségekről készülnek alkotások, akik Székelyföldön, a Délvidéken vagy Kárpátalján a magyar kultúra megőrzésében vállalnak fontos szerepet. Hangsúlyozta, hogy ezeknek az embereknek is köszönhető, hogy ezeken a területeken továbbra is fennmaradtak a magyar közösségek, ezért szeretnék őket példaként bemutatni. Az egyik idei pályamű a fenntartható környezet mellett a hagyományőrzést, az innovációt és a közösségépítést is megjeleníti. A film alkotója Csúcs Mária szerint a döntőbe jutott munkák révén olyan alkotókkal és közösségekkel találkozhatnak, akik a Kárpát-medence különböző területein dolgoznak és olyan kulturális értékeket mutatnak be, amelyekre nem csak saját közösségük, hanem az egész magyar nemzet büszke lehet. A fesztivál egyik sajátossága, hogy a készítőknek először maguknak kell bemutatniuk és népszerűsíteniük alkotásukat. A filmek ezt követően kerülhetnek a szakértő zsűri elé. A zsűri elnöke idén is Koltai Gábor, Balázs Béla díjas filmrendező volt.

0: Lezárult az egyhetes körös verseny Gyomaendrődön. Békés vármegy egyik legnagyobb bojlis horgászversenyén 32 csapat mérte össze tudását a hármas körösön. A rendkívül szoros küzdelemben a végső győzelmet a körös Carl Franz team szerezte meg 58,15 kg-os eredménnyel. Egy másik csapat 53,98 kg-mal a második lett, míg a harmadik helyen 54,33 kg-mal végeztek. A verseny legnagyobb pontját a családi pontyfogók csapata zsákmányolta. A 17,63 kg-os tőpont lett a megméretetés legnagyobb hala. A versenyhez idén jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott. A csapatok összegyűjtötték a PET palackokat, a visszaváltásból származó bevételt pedig a Vihasarki Koraszülött Mentő Alapítvány támogatására ajánlják fel. Hagyománnyá vált az augusztusi összefogás Békés Csabán és a környező településeken a nehezebb körülmények között élő gyermekek támogatására. Botyánszki Bence békés csabai óvodapedagógus és Bonyai Sándor szociális munkás évek óta gyűjt iskolatáskákat és tanszereket, az idei akcióban pedig már kerékpárokat is vártak a felajánlóktól. A kezdeményezés célja, hogy a tanévkezdéskor egyetlen gyermeknek se kelljen nélkülöznie azokat az alapvető eszközöket, amelyekre az iskolában szüksége van. Az idei gyűjtés minden korábbi eredményt felülmúlt, mintegy két hét alatt 96 iskolatáska, 35 tanszercsomag és 9 kerékpár gyűlt össze. A szervezők szerint a további felajánlásokkal együtt az iskolatáskák száma 100-hoz közelít. Ez csak nem három teljes osztálynyi gyermek számára jelentett segítséget az iskola kezdésben. Botyánszki Bence szerint nehéz lesz jövőre felülmúlni az idei eredményt, de véleménye szerint nem is ez a legfontosabb. A kezdeményezés valódi célja az, hogy minél több gyermek érezhesse, nincs egyedül, vannak akik gondolnak rá és támogatják őt az iskola kezdésben. A gyűjtésnek ugyanakkor környezetvédelmi üzenete is van. A szervező kiemelte, hogy az otthon már feleslegessé vált, de jó állapotú iskolatáskák így nem a hulladékba kerülnek, hanem új életet kapnak. Egy strapabíró táska akár még éveken keresztül használható lehet, így nem csak egy család terheit csökkenti, hanem a feleslegesen keletkező hulladék mennyiségét is. A szervezők tapasztalatai szerint idén különösen sok jó minőségű, korábban használt táska érkezett. Több olyan darab is volt közöttük, amelyet eredeti tulajdonosa mindössze 1-2 évig használt, így azok más gyermek számára még hosszú ideig értéket képviselhetnek. Az adományozás ezzel arra is rámutat, hogy egy már nem szükséges tárgynak nem feltétlenül a kidobás az egyetlen sorsa, új gazdát és új lehetőséget is kaphat. Bonyai Sándor arról számolt be, hogy a napokban már útnak indultak az összegyűjtött iskolatáskák és tanszercsomagok, hogy azok időben eljuthassanak a gyermekekhez. Különösen meghatónak nevezte, hogy több kisgyermek idén szeptemberben lépjett először az iskola kapuját, és ezt már egy szépen megtöltött iskolatáskával teheti meg. A csomagok szerinte nem csupán tanszereket tartalmaznak, hanem bátorítást, biztatást és azt az üzenetet is közvetítik, hogy érdemes elindulni a tanulás útján. Az idei összefogás ismét megmutatta, hogy sok apró felajánlásból jelentős segítség állhat össze. A támogatásnak köszönhetően számos gyermek kezdheti úgy az új tanévet, hogy a szükséges felszerelések mellett azt is megtapasztalhatja, a közös számít rá, és nincs egyedül. Különleges vendéget fogadott a Gál Ferenc Egyetem gazdasági kara Békés Csabán. Szújó Zoltán az intézmény egykori hallgatója látogatott vissza egykori egyetemére. A látogatás során felidézte egyetemi éveinek emlékeit, és megismerte azt is, hogyan változott és fejlődött az intézmény az elmúlt években. Az egykori hallgató a podcast stúdiót is meglátogatta, ahol betekintést kapott a kar jelenlegi szakmai és kommunikációs munkájába. Az egyetem számára különösen fontosak az ilyen találkozások, hiszen az egykori hallgatópályafutása is jól mutatja, hogy a felsőoktatásban megszerzett tudás sokféle területen hasznosítható és továbbépíthető. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Azonnali hatállyal mintegy 2,5 milliárd forintot átcsoportosított a kormány az induló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. A magyar közlönyben megjelent határozat alapján a forrás jelentős részét beruházásokra, dologi kiadásokra és a munkatársak juttatásaira fordíthatja a szervezet. Az intézmény nyomozati és vádképviseleti jogkörökkel felvértezve kezdi meg a működését a közvagyon visszaszerzése érdekében. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi dolgozók bérrendezéséről, amit már a kormány elé terjesztettek. Hósfai Gábor miniszter közölte, a javaslat illetménye

alap 2008 óta nem változott, a konkrétumokról pedig a kormány végleges döntése után adnak tájékoztatást. Hamarosan bejelentik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak béremelését, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A bejelentésre azután került sor, hogy a pedagógusok demokratikus szakszervezete nyílt levélben sürgetett legalább 25%-os bérfejlesztést a több mint 60 ezer érintett dolgozó számára. A szakszervezet jelezte, amennyiben nem születik érdemi döntés, megkezdik a sztrájk előkészítését az oktatási intézményekben. Megkezdődtek az első Flirt Intercity motorvonat tesztjei, miután a szerelvény elhagyta a Stadler lengyelországi gyárát. A Gyesep 11 darabos új flottája, amelynek kocsiszekrényei Szolnokon készültek, 2027-től fokozatosan áll forgalomba a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon, a teljes átadás pedig 2028-ra várható. A 160 km

0: műsor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor, hozom ma is a Júzda zenéket, és mellé pedig természetesen az üzeneteket is. Rádiózzunk együtt a következő két órában.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig ez a kívánság műsor, és itt egy üzenet a következő dalunk elé. Sziasztok, Nórinak nagyon boldog 20. születésnapot kíván Hugicája. Anita írta nekünk ezt az üzenetet. Na hát akkor Nórinak nagyon boldog születésnapot kívánunk a 20. alkalmából a most érkező dallal.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság és üzenő műsorunk szól. Ennek a végéhez érve lassan pedig ma is gondolunk a névnaposokra, persze. Nagyon boldog névnapot a Hildáknak és a Gergelyeknek. Ők ünnepelnek ma, na most érkező búcsúdal pedig nekik szól, viszont a folytatásban is itt vagyok önnel.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az időjárás egy picit meghagyta nekünk még a nyár érzetét egyébként, viszont csapadékosabbra fordulnak a következő hetek, a hajnal értékek pedig ilyen, hát durván nagy átlagban 16-7 fok körül alakulnak, napközben pedig a 30-at fogjuk, de leginkább alulról nyöldosni. Így kell készülni, és egy hideg front is készülőben egyébként a mai délutánra. Én pedig hozom a jó zenéket a folytatásban is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára az űrben járunk, hozok egy mai naphoz kapcsolódó érdekességet, most pedig a jó zenéket a folytatásban is, hangerőt a készülékekre.
2: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us.

0: Viszel.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a mai napunkhoz. 1976 mai napján ugyanis képzelje a Viking 2-es űrszonda, leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Ez volt a mai kis érdekességünk, én pedig a folytatásban is hozom a jó zenéket.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk most, én köszönöm az elmúlt két órás figyelmet. Jövök holnap is, persze, minden jót.

0: Csaba Rádió.
1: Szent Mihály havának harmadik napján szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. Úgy készültem, együtt töltjük a délutánt. Felköszöntjük a Hildákat, a szülinaposokat, Charlie Sheent és San Marinót. Ünnepi, sőt nyárias hangulatban szólnak kedvenceink. Velük kívánok jó munkát és szép délutánt.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
6: Részletek ácsfa.hu.
5: Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba szeptember 10-én a felhőkarcolók napján. Ez a nap a mérnöki és építészeti teljesítmények előtt tiszteleg. Miért éppen szeptember 3-a? A felhőkarcolók atya Louis Sullivan szeptember 3-án született 1856-ban. Hogyan ünnepeljük ezt a napot? Kötelező felfelé nézni és látványosan tátott szájjal csodálni a magas épületeket. Igaz, a mi közelünkben túl sok felhőkarcoló nincs, de virtuálisan még mindig tehetünk sétát. Például a Burj Khalifa 124. emeletén. Pontosabban onnan indulunk, a virtuális túra felvisz egészen a 163. emeletig. És hogyha elég bátrak vagyunk, akkor a legfelső karcsú csúcsig is mehetünk, ahol konkrétan a karbantartók szemszögéből nézhetünk le a mélybe. Ha lesz egy kis időnk, a Google Maps segítségével tegyünk egy sétát Dubajban. Most pedig munka és kikapcsolódás mellé is szóljanak a kedvencek.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Nem tudom, game. Nem tudom.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ha, 5 kilós még, büszke, attitűd.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Szép délután, jó munkát mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Ma ünnepi születésnapját Európa harmadik legkisebb állama. Na de vajon melyik az? Erről is mesélek, illetve újra felköszöntjük mindazokat, akik ma ünnepelnek. És ugye nem kell mondanom, közben a tegnap és a ma kedvenceit hallgatjuk.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: szólnak a kedvencek, mégpedig a legjobb válogatásban. Ez a Csaba 88-90. szeptember 3-án. Isten éltesse a Hildákat, ők ünneplik ma névnapjukat. És szeretettel köszöntjük mindazokat, akik szeptember 3-án születtek. Az ünnepelteknek egy osztrák írótól hoztam idézetet. Az embernek nincs szüksége vitaminra. A leghatásosabb vitamin az életkedv és a jó humor. Abban bízom, hogy minden ünnepelt rendelkezik mindegyikkel. Sok boldogságot!
1: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Az elmúlt 20 év legjobb dalai, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, szeptember 3-a van. Krisztus után 301-ben ezen a napon jött létre San Marino, a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság. Egy remetek kőfaragó alapította, a világ legkisebb országainak egyike. Lakossága körülbelül annyi, mint Vác lakossága. A Vatikánhoz hasonlóan egy másik állam területén található, teljes mértékben körülöleli Olaszország. San Marino Európa 3. legkisebb állama, Vatikán és Monaco után. Egyik jó zene jön a másik után, velük folytatjuk.
1: Bár

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délután mindenkinek, kulturális programot hoztam. Nemzetközi fesztivállal indul a Békés Csabai Jókai Színház új évada. Szeptember 10-e és 12-e között a háromnapos találkozón magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok 6 versenyprodukcióval mutatkoznak be. Szeptember 10-én csütörtökön este 8 órától a Nagyváradi Szigligeti Színház Gogol klasszikusát, a Revizor című komédiáját egy rendkívül friss, mai és látványos adaptációban állítja színpadra. Az előadás a Boldogságkeresés zuhanás közben alcímet viseli. A Revizor című darab nem pusztán a megvesztegethetőséget mutatja be, hanem a nézők elé tartott ferdetükörben felsejlik a mai ember önfelmentő pszichológiája is. A Revizor című darabbal kapcsolatban bővebb információt a jokaiszínház.hu weboldalon találunk. Yeah!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csütörtöktől nyilvánosak az aktív kórházak fertőzési adatai a betegbiztonság és a transzparencia növelése érdekében. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos és a szakértők kiemelték, hogy a felület célja nem a kórházak rangsorolása, hanem az intézményi fejlesztések és a megelőzés támogatása. Az adatbázisban a járványügyi mutatók, a mintavételi gyakorlatok és a személyzeti lefedettség is böngészhető lesz. A felderítési arányok javulásával pedig a szakemberek a következő években a regisztrált fertőzés számok átmeneti emelkedésére számítanak. Az iskola kezdéssel ősszel ismét megjelenik a koronavírus a gyermekek és a fiatal szülők körében, hívja fel a figyelmet Rusvai Miklós virológus. A szakember hangsúlyozta, hogy világjárványtól nem kell tartani, a vírus enyhe lefolyású légzőszervi betegséget okoz, amely néhány napos otthoni pihenéssel átvészelhető. A kutató arról is beszélt, hogy a szúnyogok által terjedő nyugat-nílusi láz idén Magyarországról kiindulva terjedt el Európában. Csak nem 1000 oldalnyi adatot adott át a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának. Varga Mihály jegybankelnök közölte, a két statisztikák és dokumentumok átadása mellett a jövőben is együttműködnek a testülettel. A tárcavezető hangsúlyozta, az MNB új vezetése elkötelezett az átlátható működés mellett, és minden törvénytelenség gyanúja esetén megteszi a szükséges feljelentéseket. Azonnali hatálya, mint egy 2,5 milliárd forintot átcsoportosított a kormány az induló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. A magyar közlönyben megjelent határozat alapján a forrás jelentős részét beruházásokra, dologi kiadásokra és a munkatársak jutásokra

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Négy múltán is a legjobb dalokat hallgatjuk. Ez a Csaba 88-90 a tegnap és a ma kedvenceivel. Szeptember 3-án Charlie Sheen születésnapján. Szerinte a legjobb mód, hogy ne törjék össze a szíved, ha úgy teszel, mintha nem lenne. Vannak jó zenéink, velük folytatjuk, és hamarosan Charlie Sheenről is mesélek.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Szeptemberi hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba, szeptemberben pedig érik a szilva, a szőlő, a barack, terem a körte és az alma, főzzünk belőle gyümölcslevest. Az első és legfontosabb szabály, hogy ne főzzük szét a gyümölcsöket, kezdjük a keményebb darabokkal, az almával és a körtével. Ezeknek több idő kell, a puhábbaknak, a baracknak, a szilvának, a szőlőnek elég 2-3 perc, ezt csak a végén adjuk hozzá. További trükk és praktika, hogy felejtsük el a lisztes havarást, a pudingpor és a tejszín a barátunk. Aki szereti a savanykás ízt, az tejfölt és görögjoghurtot is használhat. A látvány érdekében a legfontosabb lépés a hőkiegyenlítés. Ahhoz, hogy a tejszínes pudingos keverék ne csapódjon ki, merjünk ki 2-3 evőkanállal a forró levesből, ehhez adjuk a tejszínt, a tejfölt, a joghurtot. Miután simára elkevertük, csak ezután csurgatjuk vissza a fazékba, folyamatos keverés mellett. Az is fontos, hogy bátran, finoman fűszerezzünk. A fahéj és a szegfűszeg természetesen alap, de a szeptemberi gyümölcsökhöz zseniálisan passzol a csillagánizs, egy pici gyömbér, vagy éppen a friss menta. És utolsó lépésként pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy az édes mellé kell egy kis savanyú. A cukor vagy méz mellett használjunk friss citromlevet. Ettől lesz majd üde a szeptemberi gyümölcsleves. Üde dalok, igazi kedvencek a folytatásban a Csabán.

Lendületes dalok, amik feltöltenek minket energiával, a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Szeptember 3-a van, ma ünnepi születésnapját Charlie Sheen. Igazi rossz fiú, az elvonók törzs vendége, a feleségek réme, akinek ereiben angol, skót, ír és spanyol vér is csörgedez. 3 testvére van, mindegyikük színész. A színészet pedig már a középiskolában is érdekelte, a baseball mellett. Legtöbben talán a Két pasi meg egy kicsi című sorozat miatt ismerik, melyben hogy nem több barátja és hozzátartozója is feltűnik. Bízunk benne, hogy most a torta mellett is ott állnak. Boldog születésnapot Charlie Sheennek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Délutánt jó munkát mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Mindjárt 5 óra, úgyhogy búcsúznom kell. Örülök, hogy együtt köszöntöttük a Hildákat és szülinaposokat. Holnap a Rozikákon lesz majd a sor. Bízom benne, találkozunk. Én 2-kor érkezem, addig is szóljon a Csaba, hiszen itt szólnak a kedvencek. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megnevezte média testületi jelöltjeit a Tiszapárt országgyűlési frakciója. A független közmédia testületbe Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort, míg a média tanácsba Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot és Nagy Krisztinát javasolja a párt. Bújdosó Andrea frakcióvezető hangsúlyozta, a jelölteket független szakmai szervezetek javaslata alapján a közpénzek átláthatósága és a sajtószabadság biztosítása érdekében választották ki. Felhasználták az országgyűlés hivatalának dolgozóitól beérkezett javaslatokat, amelyeket a Forsthoffer Ágnes házelnök által kihelyezett ötletládákba gyűjtöttek, a csaknem 600 munkatárstól érkező visszajelzések alapján a megvalósítható kéréseket teljesítették a munkakörülmények javítása érdekében. Az országgyűlés elnöke közösségi oldalán kiemelte, a változtatásokkal élhetőbbé és emberségesebbé kívánják tenni a munkahelyi környezetet. Minisztériumi vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, miután

0: megsértés. A tárcavezető kiemelte, hogy a vizsgálat ideje alatt is garantált a betegellátás zavartalansága, annak lezárultáig pedig türelmet és körültekintő tájékoztatást kért. Szeptember 1-ével számos fontos változás lépett életbe, áfamentessé váltak a vényköteles gyógyszerek, elindult a kötelező digitális nyugtaadási adatszolgáltatás, és megkezdte működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Az Alkotmánybíróságon az új életkori korhatár miatt megszűnt Pót Péter elnök megbízatása, a közlekedésben visszaálltak a tanítási napra vonatkozó menetrendek, és 3,5 év után újraindult a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjáró épül. Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Szeptember 3-a csütörtök van, sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a Hildák ünneplik névnapjukat. A Hilda germán eredetű női név, a Hild elemet tartalmazó germán nevek rövidülése, a névelem jelentése harc. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes napot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 3-a csütörtök van. 70. születésnapját ünnepli a mai napon Görbe Nóra, magyar színésznő és énekesnő, aki az 1980-as évek ikonikus televíziós sorozata a Linda címszereplőjeként vált országosan ismerté. Édesapja a Kossuth Díjas színész óriás Görbe János, édesanyja Megyeri Éva. 1975 és 79 között végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát, 1979-től 86-ig a Mafilm társulatának tagja volt. Olyan játékfilmekben is szerepelt, mint a Dökkesejű vagy az Áramütés. Gát György rendező, aki egyben a férje és gyermekei édesapja is volt, kifejezetten rászabta a Linda karaktert, a sorozat kedvéért a valóságban is megtanult karatézni, zöldöves fokozatot szerzett. A sorozat sikerét kihasználva popzenei karriert is indított, albumai címében is utalva a küzdősport hátterére. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szeptember 3-a csütörtök van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. 50 évvel ezelőtt, 1976. szeptember 3-án landolt sikeresen a Viking 2-es amerikai űrszonda leszálló egysége a Mars északi féltekéjén az Utopia Platinia nevű síkságon. Bár a köztudatban sokszor a Viking 2-höz kötik az első képeket a Marsról, történelmileg az Iker testvére a Viking 1-es előzte meg, azóta legelső ember alkotta eszköz, amely sikeresen leszállt és működött a Mars felszínén 1976. július 20-án. A Viking 1-es a landolás után perceken belül elküldte a legelső fekete-fehér és napokkal később az első színes panoráma felvételt is. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 3-a csütörtök van. 84. születésnapját ünnepli a mai napon Fodor Tamás, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, a Stúdió K Színház alapítója, valamint a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A hazai alternatív és független színházi mozgalom egyik legmeghatározóbb iskolateremtő alakja. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellé pedig érkezik pár remek dal, kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok! Even though we both know we're liars and we start each other.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. szeptember 3-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Jubileumi tanév kezdődött a békési refiben. Internetes hirdetéssel csapott be két férfit egy szeghalmi nő. Magyar értékek 4 percben Szarvason. Ünnepi istentisztelettel kezdődött a tanév a békési szegedi Kis István Református Intézményben. Az idei esztendő több szempontból is jubileumi az iskola életében. Az intézményt 475 évvel ezelőtt alapította a szegedi Kis István Reformátor, 35 éve került ismét egyházi fenntartásba, 15 éve pedig óvodával is általános iskolai intézményegységgel bűvült a közösség. 5 év az óvoda új épülettel is gazdagodott. A tanévnyitó istentiszteleten Katona Gyula esperes hirdetett igét, majd Kálmán Tibor polgármester is, Bencs Rotné Kecskeméti Krisztina főigazgató köszöntötte a tanévkezdő közösséget. Az intézmény közlése szerint a jubileumi év a múlt felidézése mellett arra is lehetőséget ad, hogy megfogalmazzák, mit jelent ma tovább vinni a több évszázados örökséget. Az ünnepségen fogadalmat tettek az első osztályosok, valamint a 7. és 9. évfolyam diákjai. Az intézmény új pedagógusa szintén fogadalmat tett. A tanévnyitó a szózat eléneklésével zárult. Két rendbeli kisebb kárt okozó csalás miatt emelt vádat a szeghalmi járásügyészség egy 24 éves büntetett előéletű szeghalmi nő ellen. A vádirat szerint a nő internetes hirdetésben kínált erotikus szolgáltatást, azonban a két jelentkezőtől átvette a pénzt, majd a szolgáltatást nem teljesítette. Az első eset tavaly júliusban történt Békés Szent Andráson, ahol a nő egy nyírségi férfitól 100.000 forintot vett át egy táncos műsorért, majd a pénzzel együtt távozott. Néhány héttel később egy békési férfit is hasonló módon csapott be, tőle 40.000 forintot kért a szolgáltatásért, további 20.000-et pedig utazási költségként, majd a találkozót követően szintén távozott. A megkárosított férfiak kára azóta sem térült meg. A szeghalmi járásügyészség ezzeles kiszabását indítványozta, emellett azt is kért a bíróságtól, hogy kötelezze a vádlottat a teljes kár megtérítésére. Magyar értékek, kultúra és a fenntartható környezet áll a középpontban a 12. Kulturális Filmek Fesztiválján Szarvason. Idén is elkészültek a hagyományos 4 perces portréfilmek, amelyekkel a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar filmesek mutatják be a nemzeti kultúra értékeit. A fesztiválon évről évre mintegy 50 alkotást értékelnek. A verseny célja, hogy olyan magyar emberek életét és munkásságát mutassa be, akik saját közösségükben a nemzeti kultúra őrzői és továbbadói. A fesztivál alapítója, Bolyáki Attila elmondta, a rendezvényt kifejezetten portréfilmversenynek szentek. Olyan magyar személyiségekről készülnek alkotások, akik Székelyföldön, a Délvidéken vagy Kárpátalján a magyar kultúra megőrzésében vállalnak fontos szerepet. Hangsúlyozta, hogy ezeknek az embereknek is köszönhető, hogy ezeken a területeken továbbra is fennmaradtak a magyar közösségek, ezért szeretnék őket példaként bemutatni. Az egyik idei pályamű a fenntartható környezet mellett a hagyományőrzést, az innovációt és a közösségépítést is megjeleníti. A film alkotója Csúcs Mária szerint a döntőbe jutott munkák révén olyan alkotókkal és közösségekkel találkozhatnak, akik a Kárpát-medence különböző területein dolgoznak és olyan kulturális értékeket mutatnak be, amelyekre nem csak saját közösségük, hanem az egész magyar nemzet büszke lehet. A fesztivál egyik sajátossága, hogy a készítőknek először maguknak kell bemutatniuk és népszerűsíteniük alkotásukat. A filmek ezt követően kerülhetnek a szakértő zsűri elé. A zsűri elnöke idén is Koltai Gábor, Balázs Béla díjas filmrendező volt.

0: Leszárult az ecsetes körös verseny Gyomaendrődön. Békés vármegy egyik legnagyobb bojlis horgász versenyén 32 csapat mérte összetudását a hármas körösön. A rendkívül szoros küzdelemben a végső győzelmet a körös Cap Friends team szerezte meg 58,15 kg-os eredménnyel. Egy másik csapat 53,98 kg-mal a második lett, míg a harmadik helyen 54,33 kg-mal végeztek. A verseny legnagyobb pontját a családi pontyfogók csapata zsákmányolta. A 17,63 kg-os tőpont lett a megméretetés legnagyobb hala. A versenyhez idén jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódott. A csapatok összegyűjtötték a PET palackokat, a visszaváltásból származó bevételt pedig a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány támogatására ajánlják fel. Hagyománnyá vált az augusztusi összefogás Békés Csabán és a környező településeken a nehezebb körülmények között élő gyermekek támogatására. Botyánszki Bence Békés Csabai óvoda pedagógus és Bonyai Sándor szociális munkás évek óta gyűjt iskolatáskákat és tanszereket, az idei akcióban pedig már kerékpárokat is vártak a felajánlóktól. A kezdeményezés célja, hogy a tanévkezdéskor egyetlen gyermeknek se kelljen nélkülöznie azokat az alapvető eszközöket, amelyekre az iskolában szüksége van. Az idei gyűjtés minden korábbi eredményt felülmúlt, mintegy két hét alatt 96 iskolatáska, 35 tanszercsomag és 9 kerékpár gyűlt össze. A szervezők szerint a további felajánlásokkal együtt az iskolatáskák száma 100-hoz közelít. Ez csak nem három teljes osztálynyi gyermek számára jelentett segítséget az iskola kezdésben. Botyánszki Bence szerint nehéz lesz jövőre felülmúlni az idei eredményt, de véleménye szerint nem is ez a legfontosabb. A kezdeményezés valódi célja az, hogy minél több gyermek érezhesse, nincs egyedül, vannak akik gondolnak rá és támogatják őt az iskola kezdésben. A gyűjtésnek ugyanakkor környezetvédelmi üzenete is van. A szervező kiemelte, hogy az otthon már feleslegessé vált, de jó állapotú iskolatáskák így nem a hulladékba kerülnek, hanem új életet kapnak. Egy strapabíró táska akár még éveken keresztül használható lehet, így nem csak egy család terheit csökkenti, hanem a feleslegesen keletkező hulladék mennyiségét is. A szervezők tapasztalatai szerint idén különösen sok jó minőségű, korábban használt táska érkezett. Több olyan darab is volt közöttük, amelyet eredeti tulajdonosa mindössze 1-2 évig használt, így azok más gyermek számára még hosszú ideig értéket képviselhetnek. Az adományozás ezzel arra is rámutat, hogy egy már nem szükséges tárgynak nem feltétlenül a kidobás az egyetlen sorsa, új gazdát és új lehetőséget is kaphat. Bonyai Sándor arról számolt be, hogy a napokban már útnak indultak az összegyűjtött iskolatáskák és tanszercsomagok, hogy azok időben eljuthassanak a gyermekekhez. Különösen meghatónak nevezte, hogy több kisgyermek idén szeptemberben lépjett először az iskola kapuját, és ezt már egy szépen megtöltött iskolatáskával teheti meg. A csomagok szerinte nem csupán tanszereket tartalmaznak, hanem bátorítást, biztatást és azt az üzenetet is közvetítik, hogy érdemes elindulni a tanulás útján. Az idei összefogás ismét megmutatta, hogy sok apró felajánlásból jelentős segítség állhat össze. A támogatásnak köszönhetően számos gyermek kezdheti úgy az új tanévet, hogy a szükséges felszerelések mellett azt is megtapasztalhatja, a közösség számít rá, és nincs egyedül. Különleges vendéget fogadott a Gál Ferenc Egyetem gazdasági kara Békés Csabán. Szújó Zoltán az intézmény egykori hallgatója látogatott vissza egykori egyetemére. A látogatás során felidézte egyetemi éveinek emlékeit, és megismerte azt is, hogyan változott és fejlődött az intézmény az elmúlt években. Az egykori hallgató a podcast stúdiót is meglátogatta, ahol betekintést kapott a kar jelenlegi szakmai és kommunikációs munkájába. Az egyetem számára különösen fontosak az ilyen találkozások, hiszen az egykori hallgatópálya futása is jól mutatja, hogy a felsőoktatásban megszerzett tudás sokféle területen hasznosítható és tovább építhető. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba.

0: a Csaba.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 3-a csütörtök van, 61. születésnapját ünnepli a mai napon Charlie Sheen, Golden Globe díjas amerikai színész, aki leginkább a Két pasi meg egy kicsi című szituációs komédiában nyújtott alakításáról, korai mozifilmes sikereiről, valamint a magánéleti botrányairól ismert. Az 1980-as és 90-es években olyan kultikus filmek főszereplőjeként vált világhírűvé, mint az Oscar díjas A szakasz, A tőzsdecápák, A nagy durranás és A három testőr. 2000-ben Michael J. Fox helyét vette át a Kerge város című sorozatban, amelyért Golden Globe díjat kapott. A Két pasi meg egy kicsi című sorozatban Charlie Harper megformálásáért 4 Emmy és 2 Golden Globe jelölést gyűjtött be, 2010-re a televíziózás legjobban fizetett színészévé vált, epizódonként 1,8 millió dolláros gázsival. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk, ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok, a következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat, már indítom is az elsőt, tartsatok velem.

Életrajzi film készül a Bon Jovi zenekarról. A produkció a banda indulását, világsikerét és a rockzenére gyakorolt hatását mutatja be. A legendás csapat 1983-ban alakult New Jersey-ben. Az igazi áttörést a Slippery When Wet album hozta meg számukra, amely olyan slágereket adott a világnak, mint például a Living on a Prayer. A Bon Jovi azóta több mint 130 millió lemezt adott el világszerte, és mint tudjuk, a rock történelem egyik legsikeresebb zenekarává vált. A film várhatóan a frontember John Bon Jovi pályafutására is külön hangsúlyt fektet majd.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Döbbenetes adatok jöttek a meteorológiai szolgálattól. Az idei augusztus középhőmérséklete a Hungaromet mérései alapján az országos átlagot tekintve 24,9 Celsius fok lett, és ez bizony 3,7 fokkal meghaladta az éghajlati normát. A 91-2020-as átlag 21 fok körül van, ezzel pedig országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Ez egy hihetetlen adat, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, ezt ugye már eddig is tudtuk, és itt a Délalföldön például nagyobb területen még a 26 fokot is meghaladta ez az érték. Még a magasabb hegyeinken is 20 fok felettiek voltak az átlagok az idei augusztusban. A mögöttünk hagyott hónap országos átlaga csapadék tekintetében, hiszen rendkívül száraz volt az augusztus, mindössze 15,6 mm, ez bizony több mint 70%-kal marad el a szokásos.

Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel. Áll előttünk még néhány óra, remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást és szép estét kívánok nektek!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Kedvenc világsztárunk Teddy Swims a legújabb Mr. Know It All című dalát halljuk a folytatásban. Az előadó már másodjára kapta meg hazánkban a Fonogram díjat a külföldi modern pop-rock kategóriában, tehát idehaza is nagyon kedveljük. Az amerikai énekes az elmúlt években globális áttörést élt el, a Loose Control című gigahitje több mint 5 milliárd összlejátszásnál jár már. Emellett rekordhosszúságú ideig összesen 112 hétig szerepelt a Billboard 100-as listáján. Mindemellett teltházas világkörüli turné, 2 Grammy jelölés és számtalan platina minősítés is erősíti pozíció.

játsz a nemzetközi élvonalban. A nemrég debütált alap első hallásra könnyed és fülbe mászó, de közben mélyen rétegzett érzelmi tartalmat hordoz. Arról szól, hogyan válhat a szerelem egyfajta önbeteljesítő ellentmondássá.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Épp hogy nagykorú és már is retro, így szól az idei, mimáron 18. retrovéradás szlogenje. Már az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményhez megyénkben több helyen is lehet majd csatlakozni. A hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket. Békés Csabán a területi vérellátóban szombaton 8 és 14 óra között nyújthatjuk a karunkat a retrovéradás keretében. Gyulán majd 7-én egész nap zajlik az akció, míg Orosházán szeptember 8-a kedd a hivatalos időpontja a retrovéradásnak. Akkor 8 és déli 12 között lehet segíteni a Könd utcában.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére se menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

hamarosan 15 éves lesz a Baja Louisiana, tőlük hozok most egy vadonatúj felvételt, az ország egyik legizgalmasabb zenekarának legújabb dalát, a frontember Soblocher Barbie jegyzi szerzőként, a sűrű végtelen éppen azt ragadja meg, amiért amúgy is szeretik a legtöbben a Blaha Popot, a mindenki számára ismerős érzéseket közvetítő dal tökéletes aláfestése lehet bármilyen utazásnak. Legyen az akár egy nyári tengerpart felé vezető autópályás út, vagy a jól ismert balatoni utcák, esetleg éppen csak a gondolataink strádája sűrű végtelen, ez a Blaha Louisianától az újdonság.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Tették kutatók, hogy itt miért rász ki a hideg egy-egy jó zenétől, például az imént hallott slágertől. Van az a pillanat, amikor egy váratlan zenei váltás, egy erős refrén, vagy egy gyönyörű énekhang hatására egyszerűen végigvad rajtunk a hideg. Na, a tudomány ezt nevezi Frisonnak, amikor úgy tartják, hogy az agy örömközpontja aktiválódik, dopamin szabadul fel, vagyis a zene szó szerint hat a testünkre. A libabőr, a borzongás, az enyhe remegés mind-mind azt jelzi, hogy amit hallunk, az érzelmileg nagyon erősen érint bennünket. A különleges élményt sokszor az váltja ki, hogy a zene váratlanul felülírja azt, amire előzetesen számítanánk. Nem mindenki írja át persze ilyen intenzíven, de akik igen, azok pontosan tudják, egy jó dal, például a Wet Wet Wet slágere néha többet mond minden szónál.

megint napról napra melegebb lesz, főleg délutánonként fogjuk érezni a nyarat, az igazi hőséget, úgyhogy érdemes lesz a Csaba Rádiót választani a frissítős lágerekért. Én legközelebb ezeket majd a holnap esti levezetőben, azokban az órákban hozom, amelyekben ismét találkozhatunk. Remélem így lesz. Ászalai Balázst hallottátok. Jó hét!

csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Mafusz díjátadó és kiállítás megnyitó volt a Csaba gyöngyében. Hegyi Barbara személyes történeteivel varázsolta el a közönséget. Díjmentes sárkányhajózásra várják a fiatalokat Békésen. Ittosan üldözte feleségét egy orosházi férfi. Már is mondom a részleteket. Kiállítás megnyitót és díjátadót tartottak szombaton délután a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Panoráma termében. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, a MAFOSZ, a Magyar Fotográfia Napjához kapcsolódva több elismerést is átadott. Horváth Imre, a szövetség elnöke elmondta, a MAFOSZ szalon részeként 910 beérkezett pályaművet bíráltak el, ezek közül 30 alkotócsoport 110 fotóját mutatják be a tárlaton. Hangsúlyozta, a szalon keretet ad annak, hogy szakmai visszajelzéssel ösztönözzék az alkotókat, és minden évben igyekezzenek augusztus 29-e köré szervezni programjaikat, hiszen ekkor ünneplik a Magyar Fotográfia Napját. A rendezvényen Varga Tamás alpolgármester is köszöntőt mondott, rámutatott a MAFOSZ legutóbb 97-ben járt éves szalonjával Békéscsabán, így különösen jelentős, hogy közel 3 évtized után ismét a városba érkezett az országos fotóművészeti esemény. Úgy fogalmazott, a Békéscsabai Fotófesztivál kiemelt programelemként megjelenő szalon méltó módon erősíti a városi fesztivál hírnevét. Az eseményen átadták a MAFOSZ év fotográfusa 2026 és az év fotóművészeti alkotócsoportja 2026 díjakat, valamint több további elismerést is. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Csaba Gyöngye Panoráma termében. Közel teltház előtt mutatta be szombaton Hegyi Barbara Történetek a konyhámból, vagy Barbara Stand-up című önálló estjét a Békés Csabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamara Színházában. A színművész családi történeteken, emlékeken és személyes élményeken keresztül engedett betekintést saját életébe. Az est különlegessége, hogy Hegyi Barbara ezúttal nem egy megformált szerep mögé bújt, hanem a saját történeteit osztotta meg a nézőkkel. A mintegy 90 perces szünet nélküli előadásban a családról, az őt meghatározó emberekről és az általuk közvetített értékekről mesélt. A színművész úgy fogalmazott, ez egy önálló est, amelyben a családomról és azokról az emberekről mesélek, akiknek az élete és értékrendje erősen hatott rám. Azt remélem, hogy mindenkinek eszébe jut a saját családja, és végig gondolja számára, hogyan volt ez. Egy szerep mögé elbújni jó, mert az szerep és nem én vagyok. Itt viszont első személyben én vagyok jelen, a családommal együtt. Nagyon érzékeny, milyen érintő dolog, de ez benne a kihívás, fogalmazott. Az előadás rendezője Tollár Mónika kiemelte, ritka, hogy egy színésznő színházi keretek között saját életének történeteit tárja a közönség elé. Mint mondta, az est elegáns, érdekes és szívhez szóló határmesdjén mozog, valódi élményt adva a nézőnek. A rendező hozzátette, hogy az előadás elsősorban azoknak szól, akik már elgondolkodtak azon, milyen örökséget kaptak felmenőiktől, és mit visznek tovább a következő generációk számára. Az estet követően a közönség kötetlen találkozón beszélgethetett az alkotókkal. A produkció a Bánbír, Deep Heart, Deep Soul irodalmi társaság, a Békés megyei könyvtár és a Békéscsabai Jókai Színház együttműködésében valósult meg.

0: Ingyenes sárkányhajózás lehetőségre hívja az érdeklődőket, kiemelten az iskolai osztályokat, a Békési Kishajó Kikötő és a Békési Kajakkenu Klub. A résztvevők díjmentesen próbálhatják ki a vízisportot és átélhetik a közös evezés élményét. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítse a mozgást, az egészséges életmódot és a csapatmunkát. A szervezők úgy fogalmaztak, akár lapátos tesi óra keretében is várják az osztályokat és baráti társaságokat, hogy a tantermen kívül a szabadban szerezzenek közös élményeket. A részvételhez nincs szükség korábbi evezős tapasztalatra, csupán lelkesedésre és jókedvre. A sárkányhajózás alapja az együttes ritmus és az összefogás, így kiváló lehetőség közösségek és osztályközösségek erősítés. A díjmentes programhoz előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. A weboldalt kell felkeresni, a plakátokon található QR-kóddal is beolvasható, ki kell választani a helyszínt, ahol a Békési Kishajó Kikötőt kell megjelölni, és aztán az időpontfoglalás menüpontot választani. A regisztrációhoz bejelentkezés vagy új fiók létrehozása után kiválasztható a csoport számára megfelelő időpont. A 2026-2027-es tanévben is szolgálatot teljesítenek az iskolaőrök több mint 30 Békés megyei intézményben. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban volt, hogy intézkedniük kellett, ugyanakkor az iskolák visszajelzése alapján a szakemberek munkájával elégedettek, jelenlétük megelőző jellegű és hozzájárul a biztonságos tanulási környezethez. Az iskolaőr nem rendőr, de a rendőrség állományába tartozó, speciálisan képzett, intézkedési jogkörrel rendelkező szakember. Feladata, hogy az iskolákban megelőző jelleggel segítse a pedagógusokat és kezelje a jogsértő helyzeteket vagy konfliktusokat. A Békés Vármegyei Rendőrség közlése szerint az iskolaőrök 97%-os átlageredményt kaptak az intézményvezetőktől. A legjobb értékeléseket az öltözködési szabályok betartása, az ápoltság, valamint a házi rend és az épület kiürítési tervének ismerete terén kapták. A korábbi tanévekhez hasonlóan a felelősség teljesen látták el feladataikat, jól együttműködtek az intézmények vezetőivel, tanáraival és beilleszkedtek az iskolai közösségekbe. A Vármegyei Közgyűlés korábbi beszámolójában a rendőrség a 2025-ös tevékenységét ismertette, amelyben az iskola rendőrök intézkedései is szerepeltek. 6 esetben kellett fellépniük, egy alkalommal testi kényszert is alkalmaztak. A rendőrség most részletezte az esetet is. Az érintett intézményben 2 tanuló verekedett össze, és egyikük felszólításra sem hagyta abba a bántalmazást. Az iskolaőrnek ezért testi kényszert kellett alkalmaznia, hogy megakadályozza a további sérülést. Közúti veszélyeztetés és ittas járművezetés miatt emelt vádat a gyulai járási ügyészség egy 45 éves férfi ellen, aki teherautóval üldözőbe vette feleségét egy orvosházi tanyáról történt szóváltás után. A vádirat szerint a férfi tavaly augusztus 14-én a délutáni órákban legalább egy liter sört ívott meg otthonában, a házaspár este összeszólalkozott, a nő pedig személykocsival elindult a tanyáról kivezető földúton. A férfi azért, hogy megállítsa és visszatartsa, egy kis teherautóval utána hajtott. A Békés Vármegyei Főügyészség közleményében azt írja, amikor a nő a szilárd burkolat nélküli Kamilla utcán haladt, férje utolérte, majd hirtelen jobbra kormányozta a teherautót, a két jármű oldala összeütközött, a nő autója pedig lehaladta az útról, és csak egy villanyoszlopnak való ütközést elkerülve tudott hirtelen megállni. A férfi ekkor kiszállt, odalépett a nő autójához, és egy késsel kiszúrta a baloldali gumiabroncsokat. A nő ennek ellenére továbbhajtott, de az Egressy utca elején a férfi ismét megállásra kényszerítette, majd a jobb oldali gumikat is kiszúrta. Személyi sérülés nem történt, de annak közvetlen veszélye fennállt. A rendőrök a férfit előállították az orvosházi ügyeletre mintavételre, a cselekmény idején enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. A vádirat szerint szándékosan megszegte a KRESZ azon szabályait, amelyek a személy és vagyon biztonságvédelmét, valamint az alkoholos befolyásoltság alatti vezetés tilalmát rögzítik.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösélycentrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismeretését, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai Önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk, meg is tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkhen kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy okot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye többéről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Illumis csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsi utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körös Hét Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Nekem ez jön.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: be hozzád!
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.